0: úgy tánik jól a vízit a kommunikám. Én fakrókom, illi kulnát a szépt. Szi kapelek a San Paolo, de nincsen ki máti kapárkvél, ikonem udés a bil máti, szi szitta a szélasíja. Kul hát misztéden, bici a tenbi.
1: Il membri iniziato al museo e ti amlu la art spirituali al Maltin darba fischar, se preca center tnei nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, curtini tnei tashar, missia sassatein tawaran of senar. Kulhat ua mistiden, Miriam Belli superiura. Il Maltese Association Hobson's Bay e fakru il membri tachum illi kulnart atleta fi ċentru taħħom 21 Collins Avenue għal-Tawna East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikra te jew kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 04 3 3 8 6 7 1 4. Charles Attard ta' Port Arlington u Maria Colina sajadu kunċert f'Nanna's Place, 256 Moray Street, South Melbourne, b'ċelebrazzjoni għal-jum l-indipendenza ta' Malta nhar il-Ħadd 20 ta' Settembru. Mużika Maltija u Wikel Malti. Ċemplu 9 3 7 9 9 9 1 3.